0: kivégzni támogva, hogy bármilyen matasztalítottként fel. No, mi a bele? A fetegyóvata, Szaudi, Bákum Lászlóna, Húza, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nem mag informasaw balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kivégzene tanulva, hogy ő bármiben mátaszerített hinkat. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, bárkum lászínének húzá, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nem maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.